0: Atyam. Azok a 90-es évek.
1: Most a Best FM-en.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Akár néhány óra alatt elindítható a fűtés a debreceni társasházakban. Még mindig tart a szavazás az év kilátója címért. Új tervek készülnek az egyetem tér átalakítására. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Elkezdődött a fűtési szezon Debrecenben is. A debreceni hőszolgáltató mintegy 34 ezer háztartás fűtéséről gondoskodik. A társasházakban a közös képviselők kérhetik a szolgáltatás elindítását. A szakemberek szerint erre akár néhány órán belül sor kerülhet. A hőközpontok automatikusan a külső hőmérséklet alapján szabályozzák a fűtést, így az időjárás változásához is alkalmazkodnak. Erről beszélt a Dehírnek Kalán Péter, a debreceni hőszolgáltató ZRT szolgáltatási vezetője.
3: Mi 48 órán belül kötelesek vagyunk a fűtésbe indítani, mivel a tömböknek a nagy része már tárfelügyelt, ezért tulajdonképpen 1-2 órán belül el tudjuk indítani a fűtést. Okos hőközpontjaink vannak, tehát attól nem kell félni, hogy ha véletlenül hamarabb beindul, vagy beindítják, vagy kérik a fűtés beindítását, akkor majd milyen magas lesz a számla.
2: Új tervek készülnek az egyetemtér átalakítására Debrecenben. A szakmai és társadalmi egyeztetésen felmerült egy formára nyírt platánfasor kialakítása, valamint egy zenepavilon vagy színpad elhelyezése is. A cél, hogy a tér megőrizze francia kert jellegét, miközben több zöld felületet és árnyékos pihenőhelyet kapjon. A módosított tervekről a következő hetekben folytatódnak az egyeztetések. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
4: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplén is találunk összöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül, és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
2: Igazi vénasszonyok nyara lesz jellemző a következő napokban is, Debrecenben és a környéken. Akár 25 fokig is felmelegedhet a levegő, és a nappalok jó részt napos időben telhetnek. Az előrejelzések szerint egyelőre csapadékra nem számíthatunk, az éjszakai órákban viszont akár 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.

0: kislányom, küldjed az anyukád, mondd meg kérlek szépen, várom válaszát.
1: Ki vagy te bácsi, aki tegnap is telefonált? Miért lett olyan szomorú az anyukám? Sírt is.

0: a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög.
0: Best FM.
1: Best FM.
0: Ha kell.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Új vezetők a Debreceni Egyetem szemészeti ellátásában. Második világháborús robbanógránátokat találtak a Füredi úton. Kitart az indián nyár. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Új vezetőkkel folytatódik a munka a Debreceni Egyetem szemészeti ellátásában. Október 1-től Újhelyi Bernadett és Verebné Takács Lili egyetemi docensek koordinálják a járóbeteg ellátást, illetve a műtéti tevékenységet. Feladatuk a Nagyerdei, a Kenézi Gyula és a Gróf Tisza István kampusz szemészeti ellátásának összehangolása, a betegutak és a műtéti folyamatok fejlesztése. A cél, hogy a betegek gyorsabban és hatékonyabban jussanak megfelelő ellátáshoz. A Debreceni Egyetem szemészeti ellátása a teljes szakmai spektrumot lefedi. A Nagyerdei kampuszon működő szemklinika a Daganatos Szembetegségek Országos Ellátóközpontja. Közölte rádiónkkal az unideb.hu. Második világháborús robbanógránátokat találtak Debrecenben a Füredi úton. A tűzszerészek a buszmegálló környékén 5 darab 10,5 cm-es magyar romboló gránátot azonosítottak a napokban. A területet a tűzszerészeti munkálatok idejére lezárták, ezért a Dózsa-György út és a Böszörményi út közötti szakaszon korlátozták a forgalmat. A robbanó testeket későbbi megsemmisítésre elszállították, a helyszínen pedig más eszközt nem találtak. A Honvédelmi Minisztérium arra figyelmeztet, hogy aki elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, ne nyúljon hozzá, hanem haladéktalanul jelentse a rendőrségen. Olvasható a Haonon. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr a lezredes.
3: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben sem veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
2: Igazi vénasszonyok nyara lesz jellemző a következő napokban is, Debrecenben és a környéken. Akár 25 fokig is felmelegedhet a levegő, és a nappalok jó részt napos időben telhetnek. Az előrejelzések szerint egyelőre csapadékra nem számíthatunk, az éjszakai órákban viszont akár 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: Minden eddiginél több nagyvállalat érkezhet a Debreceni Beszállítói Fórumra. Illegális szemét lerakó helyet számoltak fel Balmazújvároson. Folytatódik a nyárias ősz. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Újabb lehetőséget kaphatnak a debreceni kis- és középvállalkozások a nagyvállalati kapcsolatok építésére. Október 20-án rendezik meg az Észak-Alföldi Beszállítói Fórumot Debrecenben. Az EDC Debrecen által szervezett eseményre eddig 16 nemzetközi cég jelezte részvételét, de akár 20 nagyvállalat is érkezhet, amelyek helyi beszállítókat keresnek. A szervezők közleményükben jelezték már az eddigi 4 fórumon is több mint 1000 üzleti tárgyalás és több tucat beszállítói szerződés jött létre, erősítve a debreceni cégek és a nemzetközi nagyvállalatok együttműködését. Közel 2 millió forintnyi ékszert lopott el egy 72 éves vámospércsi asszonyházából egy férfi. A tolvaj akkor surrant be az épületbe, amikor a nő az udvaron tartózkodott. 4 karikagyűrűt, 2 nyakláncot, 1 karláncot és 2 medált vitt el. A férfi néhány perccel később visszatért, és amikor a kapuban összetalálkozott a ház tulajdonosával, azt mondta, hogy megtetszett neki az udvaron lévő szőlő és szeretne venni belőle. Az asszony 2 fürtöt adott neki, majd a férfi távozott. A nő csak később vette észre, hogy eltűntek az ékszerei, ezért értesítette a rendőröket. A vámospércsi rendőrök azonosították az elkövetőt, egy 50 éves zsákai férfit, aki kihallgatásán beismerte a lopást. Számolt be róla a Hajdú Press. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉBIH. A teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉBIH Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
4: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink kb. 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredetű megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
3: Illegális szemét lerakó helyet számoltak fel Balmazújvároson, a Malom utcában évek óta problémát jelentett a szemétgyűjtés. Most a területről mintegy 160 tonnányit szállítottak el. A munka több millió forintba került volna az önkormányzatnak, a helyi együttműködésnek köszönhetően azonban a költségeket sikerült minimálisra csökkenteni. A település vezetői a helyszínen az ott élőkkel is egyeztettek, akik vállalták, hogy a jövőben figyelnek a terület állapotára, írja a HAON. Igazi vénasszonyok nyara lesz jellemző a következő napokban is, Debrecenben és a környéken. Akár 25 fokig is felmelegedhet a levegő, és a nappalok jó részt napos időben telhetnek. Az előrejelzések szerint egyelőre csapadékra nem számíthatunk, az éjszakai órákban viszont akár 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, vállalkozó szelleme kockázatos is lehet, ne hagyja magát belevinni a sűrűbe, igyekezzen inkább átlátni a dolgokat észtel és türelemmel. Bika, legyen határozott és ilyen pedagógiai módszerekkel, ha néhányan rászolgálnak, elismerésben részesülhet, ami egyfajta egészséges magabiztossággal ruházza fel önt. Ikrek, vigyázzon, nehogy eltévedjen az érzelmek sűrűjében, ne gondolja naívan azt, hogy mindenki rokon szemvét sikerül megnyernie. Rák, ez idő tájt a munkahelyén kell helytálnia, a fontos az állása, olyan feladatokat is vállaljon el, amelyeket legszívesebben visszautasítana. Oroszlán, akadályok nehezítik az életét, még az is lehet, hogy valamiféle ostoba félreértés áldozatává válik. Szűz, vág az esze, mint a borotva, nem csoda, ha bosszantják a nehéz fejűek, másrésztről nem szabad beleavatkozni a mások érzelmi ügyeibe, még akkor sem, ha úgy érzi, segíteni tudna. Mérleg, tapasztalnia kell, hogy egyesek hamar megváltoztatják a véleményüket, ha az érdekeik úgy kívánják, jogos bizalmatlansága miatt nehezen megy most a kapcsolatok kialakítása. Skorpió, itt az ideje, hogy átgondolja a terveit, és ha szükséges, változtasson a részleteken. Most megengedheti magának, hogy valami biztosat felcseréljen egy ígéretes bizonytalanra. Nyilas, egy új szerelem miatt jelentősen megváltozhat az élete, ha pedig egy kihűlt kapcsolat felbontásán gondolkodik. Döntéséhez ne kérjen tanácsot, hagyatkozzon a megérzéseire. Bak, a csillagok segítik abban, hogy tartalmas órákat tudjon a magáénak. Igaz, hogy a bak az alkalmazkodásáról híres, most mégis jobban járna, ha átvenné a kezdeményezést valakitől. Vízöntő, képes megbújulni, ha egy dolog már nem érdekli, könnyedén megszabadul tőle, és már is keres valamit, ami izgalomba hozza. Halak, ha valami nehézsége van, ne másokat hibáztasson miatta, ideje lenne magában keresni a hibát, ha kapcsolatban él, nem lehet könnyű a párjának.

0: eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Csak lépd el az utakon, és másra gondol. Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek. Az utakat sokáig csak alkalomnak tekintjük, lehetőségnek. Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van. Elvezetnek valahová. Nem csak mi haladunk az utakon, az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen közös célban. S akkor megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében. Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak az utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt.

annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelit. A Slágerek Rádió.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Akár néhány óra alatt elindítható a fűtés a debreceni társasházakban, még mindig tart a szavazás az év kilátója címért. Új tervek készülnek az egyetem tér átalakítására. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Elkezdődött a fűtési szezon Debrecenben is. A debreceni hőszolgáltató mintegy 34 ezer háztartás fűtéséről gondoskodik. A társasházakban a közös képviselők kérhetik a szolgáltatás elindítását. A szakemberek szerint erre akár néhány órán belül sor kerülhet. A hőközpontok automatikusan a külső hőmérséklet alapján szabályozzák a fűtést, így az időjárás változásához is alkalmazkodnak. Erről beszélt a Dehírnek Kalán Péter, a debreceni hőszolgáltató ZRT szolgáltatási vezetője.
2: Mi 48 órán belül kötelesek vagyunk a fűtésbe indítani, mivel a tömböknek a nagy része már tárfelügyelt, ezért tulajdonképpen 1-2 órán belül el tudjuk indítani a fűtést. Okos hőközpontjaink vannak, tehát attól nem kell félni, hogy ha vetlen hamarabb beindul, vagy beindítják, vagy kérik a fűtés beindítását, akkor majd milyen magas lesz a számla.
1: Új tervek készülnek az egyetemtér átalakítására Debrecenben. A szakmai és társadalmi egyeztetésen felmerült egy formára nyírt platánfasor kialakítása, valamint egy zenepavilon vagy színpad elhelyezése is. A cél, hogy a tér megőrizze francia kert jellegét, miközben több zöld felületet és árnyékos pihenőhelyet kapjon. A módosított tervekről a következő hetekben folytatódnak az egyeztetések. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
3: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplén találunk összösöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
1: Igazi vénasszonyok nyara lesz jellemző a következő napokban is, Debrecenben és a környéken. Akár 25 fokig is felmelegedhet a levegő, és a nappalok jó részt napos időben telhetnek. Az előrejelzések szerint egyelőre csapadékra nem számíthatunk, az éjszakai órákban viszont akár 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.

Jó reggel, Debrecen, köszönt mindenkit a Best FM vasárnap reggelben. Viszont szerintem azért még egy kicsit inkább ébredezzünk, kortyogassuk a kávét, vagy a teát, fogyasszuk el a reggelit, és persze hallgassuk közben Debrecen kedvenc rádióját, mert én a reggeli mellé is hozom a kedvenceket. Morvai Szűcs Enikő vagyok, ébredjünk együtt!

Jó reggelt mindenkinek, Debrecen zenei kedvenceit játszom itt a vasárnap reggelben egy kicsit, még szerintem azon agyalunk, hogy akkor ma mit kellene még csinálni. Ugye a hétvégén általában az a gondolkodásmódunk, hogy kettő nap van, amit az egyiket pihenésre szeretnénk szánni, a másikat pedig arra, hogy veszünk a házban, a lakásban, vagy a ház körül, vagy éppen vásárolunk. Általában szerintem a vásárlás az vasárnap szokott lenni, vagy mondjuk szombat délután, és akkor vasárnap mondjuk az ebéd után egy kicsit pihenünk, meg ejtőzünk. Na hát szerintem ez sok helyen nem lesz ma sem másként. Tipikus ilyen kis bekuckózós időszakunk, mert szerintem az őszről mindenkinek ez jut eszébe. Egy forró tea, forró csoki, kávé, a gyönyörű levelek, egy szép erdő, egy jó meleg takaró, egy jó sorozat, vagy egy jó film, vagy esetleg az, hogy mikor kell megvásárolni a téli gumit a kocsira, vagy kell-e új szettet venni, ugye? Hát ezek a gondolatok teljesen mások, de valakinek ez is megfordul a fejében. Játsszuk a kedvenceket a folytatásban is. Jó reggelt mindenkinek!

Debrecen zenei kedvencei folyamatosan itt a vasárnap reggelben, és jó étvágyat kívánok mindenkinek a reggeléhez, aki éppen most készülődik hozzá, vagy már most kezdett hozzá, de sokan szerintem már lehet, hogy az ebédhez készülődnek. Na hát tudom, hogy azért vasárnap minden friss, minden tökéletes, minden oké, nem kell semmit megnézni, hogy mi járt le, vagy mi nem járt le, mit tudok még felhasználni, de lehet, hogy azért sok mindenkinél ez is megvan. És ugye általában azért egy sarkalatos kérdés az, hogy ezt még megehetem? Hát nagyon sokszor szoktunk szerintem ezen gondolkodni, mert van, amit mondjuk úgy elpakolunk a hűtőbe, hogy észre se vesszük, hogy ott van, aztán pedig amikor elővesszük, akkor látjuk, hogy lejárt. Ilyenkor jön ugye a töprengés, meg az idegeskedés, hogy ó, hát ezt felhasználhattam volna erre vagy arra, de nem tudjuk, hogy megehetjük-e. Hát a lakosság, a kereskedelem is persze a karitatív szervezetek számára egyaránt hasznos lehet az a hiánypótló ajánlás, ami a lejárt minőség megőrzésű idejű termékek fogyaszthatósági határidejéről állított össze a NÉBI, a maradék nélkül programon belül. Fontos, és felhívják a szakemberek is, hogy az ajánlott időintervallumok kizárólag a minőség megőrzési idővel ellátott és a megfelelően tárolt élelmiszereknél tekinthető irányadónak. Tehát ha valami mondjuk hűtött termék, de nem a hűtőben volt, akkor az evidens és egyértelmű, hogy ne fogyasszuk el a lejárta után sem, de egyébként, ahogy említettem, a NÉBI maradék nélkül programján a hiánypótló lejárati útmutató, amit összeállítottak, ezt le lehet tölteni, meg lehet nézni, és egy kicsit tudjuk böngészni, és meg persze utána olvasni, hogy jó vagy sem. Szerintem ez nagy segítség mindenki számára, hiszen ne pazaroljunk, nem szeretünk szerintem kidobni ételt, senki sem, úgyhogy a legeslegfontosabb, hogy vagy csak annyit vásároljunk, amennyit biztosan a lejárati időn belül meg tudunk enni, vagy tényleg figyeljünk oda arra, hogy minél hamarabb időben fogyasszuk el ezeket.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Új vezetők a Debreceni Egyetem szemészeti ellátásában második világháborús robbanógránátokat találtak a Füredi úton. Kitart az indián nyár. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Új vezetőkkel folytatódik a munka a Debreceni Egyetem szemészeti ellátásában. Október 1-től Újhelyi Bernadett és Verebné Takács Lili egyetemi docensek koordinálják a járóbeteg ellátást, illetve a műtéti tevékenységet. Feladatuk a Nagyerdei, a Kenézi Gyula és a Gróf Tisza István kampusz szemészeti ellátásának összehangolása, a betegutak és a műtéti folyamatok fejlesztése. A cél, hogy a betegek gyorsabban és hatékonyabban jussanak megfelelő ellátáshoz. A Debreceni Egyetem szemészeti ellátása a teljes szakmai spektrumot lefedi. A Nagyerdei kampuszon működő szemklinika a Daganatos Szembetegségek Országos Ellátóközpontja. Közölte rádiónkkal az unideb.hu. Második világháborús robbanógránátokat találtak Debrecenben a Füredi úton. A tűzszerészek a buszmegálló környékén 5 darab 10,5 cm-es magyar romboló gránátot azonosítottak a napokban. A területet a tűzszerészeti munkálatok idejére lezárták, ezért a Dózsa-György út és a Böszörményi út közötti szakaszon korlátozták a forgalmat. A robbanó testeket későbbi megsemmisítésre elszállították, a helyszínen pedig más eszközt nem találtak. A Honvédelmi Minisztérium arra figyelmeztet, hogy aki elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, ne nyúljon hozzá, hanem haladéktalanul jelentse a rendőrségen. Olvasható a HAON-on. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr a lezredes.
2: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben sem veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
1: Igazi vénasszonyok nyara lesz jellemző a következő napokban is, Debrecenben és a környéken. Akár 25 fokig is felmelegedhet a levegő, és a nappalok jó részt napos időben telhetnek. Az előrejelzések szerint egyelőre csapadékra nem számíthatunk, az éjszakai órákban viszont akár 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
4: A

Szombaton, szeptember 27-én a turizmus világnapja, és ehhez egy nagyon jó apropó, hogy Debrecenben tényleg nagyon-nagyon sok olyan hely van, amit egy ide érkező vendég természetes módon felkeres. Miközben nekünk helyieknek sokszor az a reakció, hogy ja, oda én még soha nem mentem be. Vagy mondjuk, ó, majd egyszer a gyerekekkel. A város hivatalos turisztikai oldala például külön egynapos városnéző útvonalat tud ajánlani. A Nagy Templomtól a Református Kollégiumon át a Déri Múzeumig. Nagyon-nagyon sok olyan hely van szerintem, ami mellett csak így elsétálunk, és azt mondjuk, hogy ó, majd egyszer, majd amikor ilyen program lesz, meg olyan program lesz, stb. Úgyhogy nem sokára elmondom, hogy helyiként hogyan tudunk turisták lenni Debrecenben, és egy kicsit felfedezni a várost. Előtte viszont a Hooligans érkezik a reggelben.

Köszöntjük Adalbert nevű hallgatóinkat. Az Adalbert germán eredetű férfi név, elemeinek jelentése nemes, fényes, híres. A középkorban a magyar Béla névvel azonosították mesterségesen. Női változata Adalberta, rövidített változata Albert. A név legismertebb viselői többek között Szent Adalbert püspök, első István király nevelője, Schaffer Adalbert 19. századi festő, és természetesen ön kedves Adalbert, aki most a rádiót hallgat.

A vasárnap reggelben szólnak a zenei kedvencek, így szeptember 27-én ugye a turizmus világnapján, és az előbb említettem, hogy nagyon-nagyon sok olyan hely van szerintem Debrecenben is, amit helyiként nem feltétlen járunk úgy körbe, vagy azt mondjuk, hogy majd elmegyünk a gyerekekkel, vagy ó, gyerekkoromban voltam, ó, kívülről láttam, ó, persze, hát nyilván kívülről tudom, hogy milyen a nagy templom, de mondjuk egy vezetett túrán még nem vettem részt. Ha ma reggel megérkezne hozzánk egy turista Debrecenbe, és azt mondaná, hogy mutassuk meg neki a várost, akkor hova vinnénk el? És rögtön egy személyes kérdés, mert valószínűleg sok debreceni azt mondja, nagy templom, persze láttam. Déri múzeum, gyerekkoromban voltam. Református kollégium, kívülről már láttam, igen. Nagyerdei víztorony, hát még nem voltam fent, de tervezem. Modem, mindig azt mondtam, hogy egyszer bemegyek. A Zsuzsi erdei vasút, hát majd egyszer a gyerekekkel. Vagy esetleg egy sima városnéző séta, hát az csak a turistáknak való. Pedig nem. Például a református nagy templom talán a legjobb példa, mert minden debreceni ismeri. De hányan voltak bent turistaként? Nem esküvőn, nem ballagáson, nem azért, mert valakit vártak a téren, hanem egyszerűen ma elmegyek, megnézem, mit lát az a turista, aki idejön. A nagy templomnak ráadásul van panorámás része, ahonnan a városra rá lehet látni, és nagyon sokszor szerveznek túrákat. A Viti Debrecen kifejezetten a városnézés egyik kiinduló pontjaként tudja nekünk ajánlani. Mi voltunk fent, körülbelül egy ilyen 8 évvel ezelőtt, és tényleg nagyon-nagyon gyönyörű onnan a kilátás a városra. Érdemes egyébként ilyen szép napsütéses időben megnézni. De ott van a Déri Múzeum, vagy tényleg a nagyerdei víztorony, és hogyha simán csak a nagyerdőt szeretnénk meglátogatni, akkor azt is próbáljuk egy picit más szemmel nézni. Ráadásul pont ma, szeptember 27-én van egy konkrét aktualitása, ugye a debreceni programok között ma például délután 3 órakor turizmus világnapjához kapcsolódó tárlatvezetés is szerepel a Déri Múzeum kínálatában. Tehát

Tartala után is itt a vasárnap reggelben, és ugye a turizmus világnapjához kapcsolódóan említettem, hogy akár a délutáni órákban felfedezhetjük a várost, vagy csak sétálhatnánk egy nagyot, de hogyha inkább mondjuk egy kicsit sportolnánk, akkor két kerékre fel, mert hogy őszi túrának is tökéletes az, hogy mondjuk körbe tudjuk tekerni a Tiszatavat. A nagy kör 95 km, míg a kis kör 70 km hosszú, és ezen felül van még egyébként 18, 21, 25, 33 és 46 kilométer is. Egyébként az útvonalak különböző nehézségi fok alapján vannak besorolva, viszont a szintkülönbség miatt egyik esetben sem kell aggódni, ugyanis mindegyik 100 méter alatt van. De annyit tudok, hogy a kiskör és a nagykör között az a lényeges különbség, hogy a kiskör levágja a Tiszató északi részét Porosztó és Tiszafüred magasságában. Mi már egyébként három vagy négy évvel ezelőtt megtettük a barátokkal a kiskört legalábbis, mert nem több naposra terveztük, és szerintem, hogyha az egészet megszeretnénk tenni, akkor inkább egy ilyen többnapos kirándulást tervezzünk, de nagyon-nagyon jó volt, tényleg nagyon-nagyon hangulatos, egy tök jó időt fogtunk ki, mi egy májusi napon voltunk, úgyhogy szerintem akár még ez is jó kikapcsolódási lehetőség lehet, addig, ameddig mondjuk még jó idő van, és még úgy tűnik, hogy a jövő hétvégére is jó időt ígérnek a meteorológusok. Én pedig érkezem az akadalával a folytatásban.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: mondnak umlaude, de közben kaptam egy üzenetet Petitől, hogy böszörmény után a szokásos helyen dolgoznak a rendőrök, a böszörményből érkezőket mérik.
1: A Trophybox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Én pedig mutatom, hogy mivel indítunk mindjárt a hírek után, mert hogy belevágunk a Best FM vasárnap délelőttjébe. A Takabrúval hamarosan itt a 104.6-on.

0: Minden eddiginél több nagyvállalat érkezhet a Debreceni Beszállítói Fórumra. Illegális szemét lerakó helyet számoltak fel Balmazújvároson. Folytatódik a nyárias ősz. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újabb lehetőséget kaphatnak a debreceni kis- és középvállalkozások a nagyvállalati kapcsolatok építésére. Október 20-án rendezik meg az Észak-Alföldi Beszállítói Fórumot Debrecenben. Az EDC Debrecen által szervezett eseményre eddig 16 nemzetközi cég jelezte részvételét, de akár 20 nagyvállalat is érkezhet, amelyek helyi beszállítókat keresnek. A szervezők közleményükben jelezték már az eddigi 4 fórumon is több mint 1000 üzleti tárgyalás és több tucat beszállítói szerződés jött létre, erősítve a debreceni cégek és a nemzetközi nagyvállalatok együttműködését. Közel 2 millió forintnyi ékszert lopott el egy 72 éves vámospércsi asszonyházából egy férfi. A tolvaj akkor surrant be az épületbe, amikor a nő az udvaron tartózkodott. 4 karikagyűrűt, 2 nyakláncot, 1 karláncot és 2 medált vitt el. A férfi néhány perccel később visszatért, és amikor a kapuban összetalálkozott a ház tulajdonosával, azt mondta, hogy megtetszett neki az udvaron lévő szőlő és szeretne venni belőle. Az asszony 2 fürtöt adott neki, majd a férfi távozott. A nő csak később vette észre, hogy eltűntek az ékszerei, ezért értesítette a rendőröket. A vámospércsi rendőrök azonosították az elkövetőt, egy 50 éves zsákai férfit, aki kihallgatásán beismerte a lopást. Számolt be róla a Hajdú Press. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉBIH. A teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉBIH Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
2: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink kb. 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
0: Illegális szemét lerakó helyet számoltak fel Balmazújvároson. A Malom utcában évek óta problémát jelentett a szemétgyűjtés. Most a területről mintegy 160 tonnányit szállítottak el. A munka több millió forintba került volna az önkormányzatnak, a helyi együttműködésnek köszönhetően azonban a költségeket sikerült minimálisra csökkenteni. A település vezetői a helyszínen az ott élőkkel is egyeztettek, akik vállalták, hogy a jövőben figyelnek a terület állapotára, írja a HAON. Igazi vénasszonyok nyara lesz jellemző a következő napokban is, Debrecenben és a környéken. Akár 25 fokig is felmelegedhet a levegő, és a nappalok jó részt napos időben telhetnek. Az előrejelzések szerint egyelőre csapadékra nem számíthatunk, az éjszakai órákban viszont akár 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Vegyész, szakács, informatikus, asztalos, villanyszerelő. Mindenki azt kérdezi, mi leszek, ha nagy leszek. Hát, fogalmam sincs.
3: Akkor ne agyalj annyit. Gyere, próbáld ki magad, ismerj meg új szakmákat, és találd meg, mi érdekel igazán. Téged is vár a Hello Szakma, út a jövőbe pályaválasztási kiállítás a Debreceni Szakképzési Centrum szervezésében. Szeptember 28-án és 29-én új helyszínen, a Phoenix Arénában.

Debrecen zenei kedvenceit játszom 4:11 után 3 perccel itt a Best FM rádióban. És nem tudom, mennyien gondolkodtak már azon, hogy van egy tárgy a lakásban, a házban, amiről pontosan tudjuk, hogy legalább 5 éve nem használtuk, és azt is tudjuk, hogy a következő 5 évben sem fogjuk, és mégsem dobjuk ki, mert hát ha jó lesz még. És ez a három szó valahogy képes megtölteni egy garást, egy padlást, 3 fiókot és néhány olyan dobozt is, amelyekről már azt sem tudjuk, hogy mi van igazából benne. És hát érdekes módon nem csak a tárgyakat őrizzük meg, hanem sokszor emlékeket, lehetőségeket, régi életszakaszokat is. Pszichológiailag több egymással összefüggő oka lehet ennek, hogy nehezen válunk meg olyan dolgoktól, amelyekre valójában nincs szükségünk. Úgyhogy ebben az órában majd egy kicsit jobban belemegyünk ebbe a témába. Előtte viszont a Stay érkezik a folytatásban.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kovas, vállalkozó szelleme kockázatos is lehet, ne hagyja magát belevinni a sűrűbe, igyekezzen inkább átlátni a dolgokat észtel és türelemmel. Bika, legyen határozott és ilyen pedagógiai módszerekkel, ha néhányan rászolgálnak, elismerésben részesülhet, ami egyfajta egészséges magabiztossággal ruházza fel önt. Ikrek, vigyázzon, nehogy eltévedjen az érzelmek sűrűjében, ne gondolja naívan azt, hogy mindenki rokon szemvét sikerül megnyernie. Rák, ez idő tájt a munkahelyén kell helytálnia, ha fontos az állása, olyan feladatokat is vállaljon el, amelyeket legszívesebben visszautasítana. Oroszlán, akadályok nehezítik az életét, még az is lehet, hogy valamiféle ostoba félreértés áldozatává válik. Szűz, vág az esze, mint a borotva, nem csoda, ha bosszantják a nehéz fejűek, másrésztről nem szabad beleavatkozni a mások érzelmi ügyeibe, még akkor sem, ha úgy érzi, segíteni tudna. Mérleg, tapasztalnia kell, hogy egyesek hamar megváltoztatják a véleményüket, ha az érdekeik úgy kívánják, jogos bizalmatlansága miatt nehezen megy most a kapcsolatok kialakítása. Skorpió, itt az ideje, hogy átgondolja a terveit, és ha szükséges, változtasson a részleteken. Most megengedheti magának, hogy valami biztosat felcseréljen egy ígéretes bizonytalanra. Nyilas, egy új szerelem miatt jelentősen megváltozhat az élete, ha pedig egy kihűlt kapcsolat felbontásán gondolkodik. Döntéséhez ne kérjen tanácsot, hagyatkozzon a megérzéseire. Bak, a csillagok segítik abban, hogy tartalmas órákat tudjon a magáinak. Igaz, hogy a bak az alkalmazkodásáról híres, most mégis jobban járna, ha átvenné a kezdeményezést valakitől. Vízöntő, képes megbújulni, ha egy dolog már nem érdekli, könnyedén megszabadul tőle, és már is keres valamit, ami izgalomba hozza. Halak, ha valami nehézsége van, ne másokat hibáztasson miatta, ideje lenne magában keresni a hibát, ha kapcsolatban él, nem lehet könnyű a párjának.

0: A Linon után szólnak a zenei kedvencek itt a 104.6-on, és ugye arról volt szó, hogy miért tartunk meg olyan dolgokat, amelyekre évek óta nincs szükségünk. Na szerintem erre szinte mindenkinek van otthon egy konkrét válasza, a garázs, a padlás, vagy éppen az a bizonyos fiók, amit inkább ki sem nyitunk, mert hát ki tudja ugye, mi van benne. És mindegyikre ugyanaz a válasz, hogy hát ha jó lesz még, de vajon miért ilyen nehéz megválni ezektől? Pszichológiailag egyébként ebben több dolog is benne van, az egyik például a veszteségkerülés. Tehát attól sokszor jobban tartunk, hogy valamit kidobunk, majd később szükségünk lesz rá, mint attól, hogy megtartjuk és soha többét nem fogjuk használni. Mert hogyha ott marad a fiókban az a régi kábel, abból nem lesz semmi baj. De hogyha esetleg kidobjuk és két év múlva pont az kell, akkor jön majd a nagy felismerés, hogy na, ezt most miért tettem, és akkor a saját kis marcangolásunk. Aztán ott van az is, hogy ami a miénk, ha annak hajlamosak vagyunk nagyobb értéket tulajdonítani. Egy régi telefon, tehát önmagában nem csak egy régi telefon, de ha mi használtuk éveken keresztül, akkor ugye annak már lényegében története van, nehéz tőle megválni. Sőt, vannak olyan tárgyak, amelyekhez érzelmeket is kapcsolunk. Egy régi gyerekruha például, ami nem azért marad meg, mert egyszer sem fogjuk ráadni a gyerekre, hanem mert eszünkbe juttatta az időszakot, amikor még mondjuk pici volt. Szóval ezeket a gyerekruhákat nem feltétlen kapcsolnám ide. Ugyanez egy régi VHS kazetta. Lehet, hogy maga a kazetta már semmit nem ér, de rajta lehet egy családi nyaralás, egy karácsony, vagy egy olyan ember, akit már nem tudunk ugyanúgy visszahozni az életünkbe. És ilyenkor valójában nem is a tárgyat őrizzük meg, hanem az emléket. És talán azért is olyan nehéz rendet rakni, mert amikor azt mondjuk, hogy hát ha jó lesz még, akkor néha nem is azt gondoljuk, hogy tényleg használni fogjuk, hanem leginkább arra gondolunk, hogy ne kelljen végleg elengedni valamit vagy valakit. Egy régi élethelyzetet, egy emléket, egy korábbi önmagunkat. Szóval lehet, hogy a padláson nem is kacatokat tárolunk, hanem kicsit a saját múltunkat is. És persze ettől még néha tényleg ki kellene dobni azt a 10-15 éves telefontöltőt, de hát tudják, hát ha jó lesz még.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Mindig veled. I'm a

0: A The Sound of Silence közben én már kinyitottam itt magam előtt a Best FM sorsoló felületét. Ugye a www.bestfmdebrecen.hu oldalon lehet nevezni a születésnaposokat és a névnaposokat. A születésnaposokat már nem, mert hogy most fogok sorsolni, de elég sokan vannak, úgyhogy kezdem is. Ince Gábornét köszönti a családja. Nagyon szeretjük és nagyon várjuk haza, hogy délután meg tudjuk ünnepelni a születésnapját. Kitartást a munkában. Ó, hát akkor ő dolgozik most. Remélem, hogy közben hallgatja a Best FM rádiót, és hallja, hogy mi is köszöntjük őt. Erdős Bálintné Zsuzsannát is szeretné meglepni a húga és a családja. Isten éltesse nagyon sokáig a legjobb nővért és nagymamát. Őri Csabát, a testvére, valamint Betty és Jocó lepik meg a boldog 50. születésnapon. Egy újabb különleges mérföldkő, amihez sok örömöt, jó egészséget és még sok-sok szép évet kívánunk, mint ahogy mi is, kedves Csaba. Vida Zsolt Dominik is ünnepel, 8 éves lett, nagyon ügyes fiú, jól tanul, nagyon szeret és tud is focizni. Akkor a jövő focistája benne van. Minden esély megvan rá, mint ahogy a tortára is. Boldog születésnapot Zsolt, Sándor és Csilla köszöntenek. Gondor Márk Gábor, elsősorban a nővére Szabina, aki minden évben a torta felelős, de idén nem tudja meglepni a tortával, egy csúnya kényszer pihenő miatt, ezért is lenne igazán boldog, hogyha ő nyerné meg. Egyébként egy örökös dumagép, imádja a zenét, és egy hatalmas nagy álma, hogy kijusson a Tomorrowlandre, és ahogy ismerem, meg is fogja valósítani. Bízok benne, hogy hamarosan majd a születésnapi köszöntésben már azt olvashatjuk, hogy meg is valósítottad az álmod, boldog szülinapot. Verbóczki Lili is ünnepel, anya, apa és Annácska köszöntik, aki szereti az állatokat. Van egy kutyusa, akit Mósának hív, és Borók Sándor is ünnepel, Baráti Sándor és családja köszöntik, Veres Imrét, az egész család, nagyon szeretünk, boldog szülinapot. Vásárhelyi Tamást, a felesége Kata, a legjobb férj, apa, hálás vagyok a sorsnak, hogy vagy nekünk. Varga Benettet, a nagymamája első születésnapján szeretné meglepni, egy szépen fejlődő kisfiú, aki nagyon szereti a különleges világításokat, a színes ledes világításokat. Aztán Török Zoltán is ünnepel, a felesége szeretné meglepni a legtökéletesebb férjet és apát. Minden nő ilyet kívánna magának, nála nincs lehetetlen, és sokszor azt hiszem, hogy ő nem ember, hanem valami csoda lény. Zoltán, hát akkor boldog születésnapot kívánok neked is. A tortát ugyan sajnos nem te nyered, ugyanis egy hölgynél fog csörögni a telefon.
1: Tessék,
0: Szabóni. Háló, háló, kedves Piroska. Szabóni Hajdú Piroska?
1: Pontosan.
0: Hát akkor nagyon jó helyen járok. Na hát, kedves Piroska, egy találós kérdéssel indítanánk. Nem tudom, így a vasárnap délelőttben hogy állunk, készen ehhez?
1: Kész vagyok.
0: Oké, okay, rendben. Oké, okay, mint egy kvízműsorban. Igazából én csak fel fogok olvasni egy szöveget, és ki kellene találni, hogy ezt ki írhatta, kinek írhatta, és miért írhatta. Jó?
1: Hűha.
0: Na okay. mondom már is. Ő a világon a legjobb ember. Csupa szív, mindig mosolygós és türelmes, bár néha már fogytán van a türelemnek, de mindig mindent megoldó szuper csajszi. Legyen csodaszép napod.
1: Hát van egy tippem.
0: Egy, mert egyébként ezt három ember írta, úgyhogy három emberre is lehet. Igen. Hát egy valaki írta a végére, de többen szeretnének téged köszönteni. Úgyhogy ki volt az első tipped, hát első gond?
1: Első tippem Andi volt, a kolléganőm.
0: Így van.
1: Hát szerintem az egész kollektíva nevéjével.
0: Na hát Andi a teli találat volt, úgyhogy mondom én a továbbiakat, jó? Kitti és Attila.
1: Jaj, hát a férje meg a gyerekje. Jó, akkor nem a kollektíva kívánta, hanem...
0: Akkor a család, akkor Andinak a családja, igaz?
1: A családja, így van. És... Na, ők nem is jutottak eszembe volna.
0: Na, de hát, és kinek, vagy hova, vagy miért írhatták ezt le?
1: Hát azért, mert ma van a szülinapom.
0: Én vajon honnan telefonálhatok?
1: Hát ez csak a Best FM lehet, ami más.

0: Kedves Piroska, valóban a Best FM Rádió Morvai Szűcs Enikő vagyok, és nagyon-nagyon sok boldog születésnapot szeretnék én is kívánni.
1: Nagyon köszönöm. Nagyon örülök neki. Mindenkinek szoktam tortát nyerni, úgyhogy pont ide jó, hogy
0: tényleg?
1: Én még nem.
0: Hát akkor itt volt a tökéletes alkalom.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: A csillagok
1: mindenkinek
0: is. A csillagok is úgy álltak össze. A kisangyal cukrászdából egy torta, ami vanília torta, ropogós csoki és sós karamell.
1: Azt a mindenit nagyon jó. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
0: Ez egy bomba összeállítás, én azt gondolom. Nagyon-nagyon. Hogyan fog telni a mai nap?
1: Hát szerintem most csak itthon. Jó. Hát elmegyük a tortáért.
0: Mindenféleképpen, hát a kisangyal cukrászdában már várnak téged, Piroska, úgyhogy nagyon sok boldog születésnapot kívánok, és remélem, hogy sikerült a meglepetés.
1: Tökéletes volt. Köszönöm
0: akkor
1: szépen.
0: Jó.
1: Szép napot.
0: Szép napot. Szia-szia.

0: online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Akár néhány óra alatt elindítható a fűtés a debreceni társasházakban. Még mindig tart a szavazás az év kilátója címért. Új tervek készülnek az egyetem tér átalakítására. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Elkezdődött a fűtési szezon Debrecenben is. A debreceni hőszolgáltató mintegy 34 ezer háztartás fűtéséről gondoskodik. A társasházakban a közös képviselők kérhetik a szolgáltatás elindítását. A szakemberek szerint erre akár néhány órán belül sor kerülhet. A hőközpontok automatikusan a külső hőmérséklet alapján szabályozzák a fűtést, így az időjárás változásához is alkalmazkodnak. Erről beszélt a Dehírnek Kalán Péter, a debreceni hőszolgáltató ZRT szolgáltatási vezetője.
3: Mi 48 órán belül kötelesek vagyunk a fűtésbe indítani, mivel a tömböknek a nagy része már tárfelügyelt, ezért tulajdonképpen 1-2 órán belül el tudjuk indítani a fűtést. Okos hőközpontjaink vannak, tehát attól nem kell félni, hogy ha véletlenül hamarabb beindul, vagy beindítják, vagy kérik a fűtés beindítását, akkor majd milyen magas lesz a számla.
2: Új tervek készülnek az egyetemtér átalakítására Debrecenben. A szakmai és társadalmi egyeztetésen felmerült egy formára nyírt platánfasor kialakítása, valamint egy zenepavilon vagy színpad elhelyezése is. A cél, hogy a tér megőrizze francia kert jellegét, miközben több zöld felületet és árnyékos pihenőhelyet kapjon. A módosított tervekről a következő hetekben folytatódnak az egyeztetések. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
4: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplén találunk törzsöket. Az év kilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
2: Igazi vénasszonyok nyara lesz jellemző a következő napokban is, Debrecenben is a környéken. Akár 25 fokig is felmelegedhet a levegő, és a nappalok jó részt napos időben telhetnek. Az előrejelzések szerint egyelőre csapadékra nem számíthatunk, az éjszakai órákban viszont akár 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.
5: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.

így éppen azon gondolkodtam, hogyha már itt ülünk a vasárnapban, akkor egy kicsit utána számoltam, hogy hány vasárnap van még karácsonyig, és kimondva nagyon-nagyon kevés, mert hogy összesen 13 vasárnap van még karácsonyig, 89 napról beszélünk, ez még rengeteg idő nyugalom, egészen addig, amíg rá nem jövünk, hogy ebből körülbelül 60 napot fogunk azzal tölteni, hogy azt mondogatjuk, idén biztosan nem hagyok mindent az utolsó pillanatra. Szóval szeptember 27-e van, karácsonyi zenét hallgatni még korai, persze, karácsonyi ajándéklistát írni, mézes kalácsot sütni, határeset, a karácsonyfát felállítani, na azért nyugalom, bár ha így haladunk, azért novemberben már a fenyőfák is előrendelésben lesznek, ahogy szoktuk látni egyébként a boltok polcain, nagyon-nagyon korán elindulnak ezek a karácsonyi dolgok, mert hogy igazából már októberben vegyülnek az őszi, a halloweeni, a mindenszentek, és már akkor bekúsznak a karácsonyi dolgok is, szóval igazából túl hamar látjuk ezeket. Sőt, én már láttam egyébként olyan posztot is valamelyik nagy áruházból, ahol már augusztus végén kint voltak a karácsonyi díszek, ami azért szerintem egy kicsit korai, pláne ezen a nyáron, amikor még konkrétan 42 fok volt, úgyhogy hát van ilyen. Alan Walker érkezik a folytatásban. Waiting.

Bence zenei kedvencei szólnak itt a 104.6-on a vasárnap délelőttben, és bár már elég régóta elérhető a Google térkép új funkciója, azért lehet, hogy sokan még nem fedezték fel, viszont környezetbarát útvonalakat javasol a felhasználóknak, akik így olyan útvonalakat is tudnak választani, amelyek hozzájárulnak a mérsékeltebb üzemanyagfogyasztáshoz. A Google térkép mostantól tehát nem csak a leggyorsabb, de a legüzemanyagtakarékosabb útvonalat is megjeleníti, és ezzel a felhasználók sokkal fenntarthatóbb módon tudják közelíteni a célállomásokat. Az alkalmazás egyébként a legideálisabb útvonal kiválasztásánál a motor típusát is figyelembe veszi, és az üzemanyag megtakarítás a motor típusától függően is változhat, ugye tudjuk. A navigációs alkalmazás pedig jelzi az elektromos autók számára épített töltőállomásokat és a korábbival jóval több kerékpáros útvonalra vonatkozó információval is szolgál a felhasználóknak, amit előszeretettel tudunk használni. Regard és a Ride-it érkezik a folytatásban.

kedvenceit játszom itt a 104.6-on, pontosan 3:42 van, úgyhogy nem sokára dübörög a déli kívánság műsor. Előtte viszont egy felhívás, ami valakit érdekelhet, ugyanis a Zöld Kör Egyesület október első felében két alkalommal várja az önkéntesek segítségét a Hajdú-Böszörményi Mágiház külső nyílászáróinak ablakok, illetve ajtók felújításához. A munkálatok során a szervezők gondoskodnak a munka és a balesetvédelmi oktatásról és annak irányításáról, továbbá a szükséges anyagok, eszközök és frissítők biztosításáról. Tervezett időpont, tehát október 4 és október 10, jelentkezni lehet egyébként az info@zöldkor.net oldalon, vagy Facebookon is lehet nekik írni, tehát a Zöld Kör Egyesülethez egyébként bármikor lehet csatlakozni, hogyha önkéntesek szeretnénk lenni. Én azt gondolom, hogy önkéntesként nagyon-nagyon jó bármilyen csapathoz is tartozni. Hogyha mondjuk személygyűjtési akció van, akkor szerintem az is egy kiváló lehetőség. Hogyha arról van szó, hogy segítünk idősebbeknek, akkor az is egy kiváló lehetőség. Igazából én azt gondolom, hogy amit önkéntesként meg tudunk tenni, az a soha nem elpazarolt idő. A folytatásban is szólnak a kedvencek.

Köszöntjük Adalbert nevű hallgatóinkat. Az Adalbert germán eredetű férfi név, elemeinek jelentése nemes, fényes, híres. A középkorban a magyar Béla névvel azonosították mesterségesen. Női változata Adalberta, rövidített változata Albert. A név legismertebb viselői többek között Szent Adalbert püspök, első István király nevelője, Schaffer Adalbert 19. századi festő, és természetesen ön kedves Adalbert, aki most a rádiót hallgatja.

0: zenéd.
1: A te rádiód.
0: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: Új vezetők a Debreceni Egyetem szemészeti ellátásában második világháborús robbanógránátokat találtak a Füredi úton. Kitart az indián nyár. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Új vezetőkkel folytatódik a munka a Debreceni Egyetem szemészeti ellátásában. Október 1-től Újhelyi Bernadett és Verebné Takács Lili egyetemi docensek koordinálják a járóbeteg ellátást, illetve a műtéti tevékenységet. Feladatuk a Nagyerdei, a Kenézi Gyula és a Gróf Tisza István kampusz szemészeti ellátásának összehangolása, a betegutak és a műtéti folyamatok fejlesztése. A cél, hogy a betegek gyorsabban és hatékonyabban jussanak megfelelő ellátáshoz. A Debreceni Egyetem szemészeti ellátása a teljes szakmai spektrumot lefedi. A Nagyerdei kampuszon működő szemklinika a Daganatos Szembetegségek Országos Ellátóközpontja. Közölte rádiónkkal az unidep.hu. Második világháborús robbanógránátokat találtak Debrecenben a Füredi úton. A tűzszerészek a buszmegálló környékén 5 darab 10,5 cm-es magyar romboló gránátot azonosítottak a napokban. A területet a tűzszerészeti munkálatok idejére lezárták, ezért a Dózsa-György út és a Böszörményi út közötti szakaszon korlátozták a forgalmat. A robbanótesteket későbbi megsemmisítésre elszállították, a helyszínen pedig más eszközt nem találtak. A Honvédelmi Minisztérium arra figyelmeztet, hogy aki elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, ne nyúljon hozzá, hanem haladéktalanul jelentse a rendőrségen. Olvasható a Haonon. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr a lezredes.
3: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben sem veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
4: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
2: Igazi vénasszonyok nyara lesz jellemző a következő napokban is, Debrecenben és környéken. Akár 25 fokig is felmelegedhet a levegő, és a nappalok jó részt napos időben telhetnek. Az előrejelzések szerint egyelőre csapadékra nem számíthatunk, az éjszakai órákban viszont akár 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.
5: Célállomás
0: Debrecen.
5: Pozíció
0: 104,6 MHz.

Folytatható a déli kívánság műsor itt a vasárnap délutánban. Eszter írt nekem, hogy sziasztok, Marcinak szeretnék egy dalt küldeni, mert mostanában kicsit nehezebb időszakon megy keresztül, és szeretném, ha tudná, hogy nincs egyedül. Nem mindig mondom ki, de nagyon fontos nekem, és remélem ez a dal egy kicsit jobb kedvre derít. Egyébként ő a féltesom. Kitartást és sok-sok szuper napot kívánok neki. Beszámom Murtó érkezik a folytatásban, aztán a Tátrai Band, majd hamarosan Petra kérésére ez lesz a hajnali szél itt a déli kívánság műsorban.

Az mégis nekem a 39-33-104-6-ra, hogy Michael Jacksontól a Billie Jean-t szeretné kérni a szüleinek, és üzenem neki, hogy szeretem őket. Úgyhogy Jack oldala szól akkor az ő kérésükre, aztán a Queen Bee, Autó egy Serpentinen, ez pedig Petra választása volt.

0630 2010 9306. Ádám írt nekem, hogy Farkas Annának szeretne üzenni egy Amy Winehouse dalt. Igazából nem a dalnak van üzennivalója, hanem nekem. Amy Winehouse csak az egyik kedvenc előadója. Az elmúlt időszakban nagyon sok közös pillanatunk volt, amiket biztosan nem fogok elfelejteni. Ezzel szeretném megköszönni neki. Úgyhogy akkor Annának érkezik a következő felvétel itt a Best.

0: Cuidado con sus ojos.
1: Ero, stavo m'aiutando.
2: Mit mondo a Zorbosh?
0: Moro sa, cupad. Non è mi salo sordo, ma che era mega sasa, tic.
2: Amaiot?
0: Se tu un cremento. Ho assuntato.
2: Ah, non chiedere ogni dinnot.
0: Doktor, ezt így nem mehet tovább.
3: Mit gondol, hogy nézne az ki, ha mindenki zenekarral távozna a kórházból?
0: Asszonyom, semmi oka arra, hogy megsértődjön. Nincs oka rá, nincs oka rá. Itt van egy pénz.
4: Egy filmzene most. A best.

elsősorban szólnak, mert hogy folyamatosan jönnek az üzenetek. Most például Nagy Zsuzsa írt nekem, aki Tóth Évának szeretne üzenni, mert hogy ma is egész nap dolgozik Éva, és valószínűleg hallgatja a Best FM-et, kicsit pihenj, amikor majd tudsz, ezt most neked küldöm szeretettel, remélem hamarosan találkozunk egy jó kávéra. Don't you worry! Érkezik a folytatásban Black Eyed Peas, Shakira és David Guetta közöse. Don't

0: zenéd.
1: A te rádiód.
0: Ez a Best FM.
2: Minden eddiginél több nagyvállalat érkezhet, újabb lehetőséget kaphatnak a debreceni kis- és középvállalkozások a napvállalati kapcsolatok építésére. Folytatódik a nyári asszikán, rendezik meg az Ármani Beszállítói Fórumot Debrecenben. Az EDC Debrecen által szervezett eseményre eddig 16 nemzetközi cég jelezte részvételét, de akár 20 nagyvállalat is érkezhet, amelyek helyi beszállítókat keresnek. A szervezők közleményükben jelezték már az eddigi 4 fórumon is több mint 1000 üzleti tárgyalás és több tucat beszállítói szerződés jött létre, erősítve a debreceni cégek és a nemzetközi nagyvállalatok együttműködését. Közel 2 millió forintnyi ékszert lopott el egy 72 éves vámospércsi asszonyházából egy férfi. A tolvaj akkor surrant be az épületbe, amikor a nő az udvaron tartózkodott. 4 karikagyűrűt, 2 nyakláncot, 1 karláncot és 2 medált vitt el. A férfi néhány perccel később visszatért, és amikor a kapuban összetalálkozott a ház tulajdonosával, azt mondta, hogy megtetszett neki az udvaron lévő szőlő és szeretne venni belőle. Az asszony 2 fürtöt adott neki, majd a férfi távozott. A nő csak később vette észre, hogy eltűntek az ékszerei, ezért értesítette a rendőröket. A vámospércsi rendőrök azonosították az elkövetőt, egy 50 éves zsákai férfit, aki kihallgatásán beismerte a lopást. Számolt be róla a Hajdú Press. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉBIH. A teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉBIH Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
3: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink körülbelül 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
2: Illegális szemét lerakó helyet számoltak fel Balmazújvároson. A Malom utcában évek óta problémát jelentett a szemétgyűjtés. Most a területről mintegy 160 tonnányit szállítottak el. A munka több millió forintba került volna az önkormányzatnak, a helyi együttműködésnek köszönhetően azonban a költségeket sikerült minimálisra csökkenteni. A település vezetői a helyszínen az ott élőkkel is egyeztettek, akik vállalták, hogy a jövőben figyelnek a terület állapotára. Írja a HAON. Igazi vénasszonyok nyara lesz jellemző a következő napokban is, Debrecenben és a környéken. Akár 25 fokig is felmelegedhet a levegő, és a nappalok jó részt napos időben telhetnek. Az előrejelzések szerint egyelőre csapadékra nem számíthatunk, az éjszakai órákban viszont akár 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.
0: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
4: Ön kérte már kedvencét?
0: Hívja az 500

nincsen figyelmed. Bujakott alatt pitoromból, a hiúság megtett az elme a kolostor. Miért az ámorgén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar, külcsíny az ösztön, az agyú.

0: társamat szeretett csak szétszed.
1: Vesztesz a rádió, tessék.
2: Jó napot kívánok, Dendei Bolya vagyok. Tóth Sándornak szeretnék egy számot küldeni önök által. Ma ünnepli az 50. születésnapját.
1: Nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. Milyen dalokat szeret?
2: Hát inkább a klasszikus dalokat. Mondjuk a Repuha lenne egy szám.
1: A Republik, jól értettem?
2: Igen.
1: Jó,
2: igen,
1: mindenféleképpen küldjük neki.
2: Ó, rendben. Köszönöm.
1: Viszont hallásra.

0: Bonár és Szikora Robi közösen érkezik mindjárt Réka a választására, ez lesz az Úristen. Előtte viszont egy gyors útinfó, korábban jelezték nekem, hogy böszörmény után a szokásos helyen dolgoznak a rendőrök. Már a reggeli délelőtti órákban is kint voltak, lehet, hogy azóta változott a helyzetük, illetve a budai Nagyantalon már nem aktív a Trafibox.
1: A Trafibox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxi Line flotta kártya támogatja.
0: Köszönöm az infókat, és persze jöhetnek a kérések a folytatásban is.

0: megadjuk a város ritmusát. Ez a Best FM.
1: A város hangja.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: oldala után már csak 8 perc maradt a déli kívánság műsorból, úgyhogy mondod gyorsan egy útinformációt, amire érdemes figyelni. A 35-ös főúton Hajdúböszörmény elkerülő szakaszán optikai hálózatot fejlesztenek, a 65-ös és 66-os kilométernél útszűkület mellett halad a forgalom, úgyhogy csak óvatosan figyelmesen.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüveg készítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: És ennyi fért bele a déli kívánság műsorba. Péter Samek dalával búcsúzom, Anikó kérése volt, aki egyébként 2 óráig dolgozik, és még szeretné meghallgatni így a munka végén. A pénztárgép kiütése mellé pont jól jön ez a kedvenc, úgyhogy ezzel köszönök el én is. Szuper vasárnap délután kívánok mindenkinek, és jövő héten majd újra találkozunk itt az Éteren keresztül. Pihenjenek még, amennyit csak tudnak így a vasárnap délutánban. Az elmúlt pár órában Debrecen kedvenc rádiójában Morvai Szűcs Enikőt hallották. Hello, hello!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vegyész, szakács, informatikus, asztalos, villanyszerelő. Mindenki azt kérdezi, mi leszek, ha nagy leszek. Hát, fogalmam sincs.
3: Akkor ne agyalj annyit. Gyere, próbáld ki magad, ismerj meg új szakmákat, és találd meg, mi érdekel igazán. Téged is vár a Hello Szakma, út a jövőbe pályaválasztási kiállítás a Debreceni Szakképzési Centrum szervezésében. Szeptember 28-án és 29-én új helyszínen, a Phoenix Arénában.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hi, we're the Pussycat Dolls.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
9: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
4: Bárhol is vagy,
10: bárhol is vagy,
4: ott van veled
5: a Best FM.
4: A Best FM.
11: Akár néhány óra alatt elindítható a fűtés a debreceni társasházakban. Még mindig tart a szavazás az év kilátója címért. Új tervek készülnek az egyetem tér átalakítására. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
11: Elkezdődött a fűtési szezon Debrecenben is. A debreceni hőszolgáltató mintegy 34 ezer háztartás fűtéséről gondoskodik. A társasházakban a közös képviselők kérhetik a szolgáltatás elindítását. A szakemberek szerint erre akár néhány órán belül sor kerülhet. A hőközpontok automatikusan a külső hőmérséklet alapján szabályozzák a fűtést, így az időjárás változásához is alkalmazkodnak. Erről beszélt a Dehírnek Kalán Péter, a debreceni hőszolgáltató ZRT szolgáltatási vezetője.
12: Mi 48 órán belül kötelesek vagyunk a fűtésbe indítani, mivel a tömböknek a nagy része már távfelügyelt, ezért tulajdonképpen 1-2 órán belül el tudjuk indítani a fűtést. Okos hőközpontjaink vannak, tehát attól nem kell félni, hogy ha vetlen hamarabb beindul, vagy beindítják, vagy kérik a fűtésbe indítását, akkor majd milyen magas lesz a számla.
11: Új tervek készülnek az egyetemtér átalakítására Debrecenben. A szakmai és társadalmi egyeztetésen felmerült egy formára nyírt platánfasor kialakítása, valamint egy zenepavilon vagy színpad elhelyezése is. A cél, hogy a tér megőrizze francia kert jellegét, miközben több zöld felületet és árnyékos pihenőhelyet kapjon. A módosított tervekről a következő hetekben folytatódnak az egyeztetések. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
13: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Pükkig és a Zemplén is találunk összöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodás is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
11: Igazi vénasszonyok nyara lesz jellemző a következő napokban is, Debrecenben és a környéken. Akár 25 fokig is felmelegedhet a levegő, és a nappalok jó részt napos időben telhetnek. Az előrejelzések szerint egyelőre csapadékra nem számíthatunk, az éjszakai órákban viszont akár 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.
5: A hírek után
4: indul!
14: Are you ready?
4: Visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig. A 40.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40.

George Harrison, a Beatles gitárosa 2001-ben hunyt el, munkássága azonban nem merült feledésbe. Az ekkori Beatles tag most hallott kirobbanó dalát minden retro buliban lejátszák legalább egyszer. 1987-ben világszerte a slágerlisták élén tanyázott az imént hallott dal, és hiába volt feldolgozás, gyakorlatilag Harrison saját dala lett. Az Eurotop 40 visszaszámlálása hamarosan folytatódik, ám előtte még egy kis kitérőt teszünk a gót beütésű Arkansas-i rock együttes az Evanescence házatáján, akik zúzós gitárjaikkal, valamint a Linkin Park és Tori Amos keverékét idéző zenéjükkel egy csapásra a 2003-as slágerlisták élén találták magukat, egy évvel később pedig a most következő My Immortal című dalukkal hódították meg a slágerlistákat.

0: Csak hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM. Eurotop 40. A 31.

Az Artisius Dias Szekeres Adrián énekelt nekünk itt az Eurotop 40-ben, igaz itt még nem egyedül, hanem az Unisex együttes berkein belül. 97 nyarán jelent meg az Unisex első albuma Erdély Lászlóval közösen, ez volt a Szebb Holnap. Az albumról pedig 5 dalt is játszottak folyamatosan a rádióállomások. Szekeres Adrián még ebben az évben az év énekesnője díjjal jutalmazták. Egy sikeres hölgy után pedig egy sikeres férfi következik itt az Eurotop 40-ben, aki nem más, mint Varga Miklós, akinek sokoldalúságát mi sem hangsúlyozza jobban, mint hogy egyaránt megfordult a rockzenei deszkákon és a színházban is. Ha az István a király rockopera sikere nem lett volna elég, a Vén Európa című dallal végleg beírta magát a magyar zene történelembe. Varga Miklósnak egyébként rendkívül nagy hangterjedelme van, a hozzáértők szerint Nagy F-től 3 vonalas C-ig énekel. Ezt pedig a vágyfülűek már is tesztelhetik, hiszen érkezik Varga Miklós és a Vén Európa itt a Best FM.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kötetlen elegancia, különleges ízek és felejthetetlen esték. Ez az Atelier Debrecenben. Élvezd a Fine Bistro hangulatát egy pohár bor vagy koktél mellett. Foglalj asztalt a +3652 866 130-as telefonszámon, vagy a hotelicium.com per étterem oldalon.
3: Koszos az autód? Ragyogjon újra! Belker Autómosó. Gyorsan, alaposan, látványosan. Debrecen, Diószegi út 38 per A. Belker. Tiszta autó. Jobb érzés.
1: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 ezer forint kafetériával várt operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
4: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en.
6: Új vezetők a Debreceni Egyetem szemészeti ellátásában. Második világháborús robbanógránátokat találtak a Füredi úton. Kitart az indián nyár. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
6: Új vezetőkkel folytatódik a munka a Debreceni Egyetem szemészeti ellátásában. Október 1-től Újhelyi Bernadett és Verebné Takács Lili egyetemi docensek koordinálják a járóbeteg ellátást, illetve a műtéti tevékenységet. Feladatuk a Nagyerdei, a Kenézi Gyula és a Gróf Tisza István kampusz szemészeti ellátásának összehangolása, a betegutak és a műtéti folyamatok fejlesztése. A cél, hogy a betegek gyorsabban és hatékonyabban jussanak megfelelő ellátáshoz. A Debreceni Egyetem szemészeti ellátása a teljes szakmai spektrumot lefedi. A Nagyerdei kampuszon működő szemklinika a Daganatos Szembetegségek Országos Ellátóközpontja. Közölte rádiónkkal az unide.hu. Második világháborús robbanógránátokat találtak Debrecenben a Füredi úton. A tűzszerészek a buszmegálló környékén 5 darab 10,5 cm-es magyar romboló gránátot azonosítottak a napokban. A területet a tűzszerészeti munkálatok idejére lezárták, ezért a Dózsa-György út és a Böszörményi út közötti szakaszon korlátozták a forgalmat. A robbanó testeket későbbi megsemmisítésre elszállították, a helyszínen pedig más eszközt nem találtak. A Honvédelmi Minisztérium arra figyelmeztet, hogy aki elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, ne nyúljon hozzá, hanem haladéktalanul jelentse a rendőrségen. Olvasható a HAON-on. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is, az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr a lezredes.
7: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben sem veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
6: Igazi vénasszonyok nyara lesz jellemző a következő napokban is, Debrecenben és a környéken. Akár 25 fokig is felmelegedhet a levegő, és a nappalok jó részt napos időben telhetnek. Az előrejelzések szerint egyelőre csapadékra nem számíthatunk, az éjszakai órákban viszont akár 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
8: Most is veled.
0: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
1: A 28.

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
1: Eurotop 40. A 26.
2: On a

0: játszta.
1: Az Imitolod Don't Stop című számot ATB-től, vagyis a német lemezlovastó producertől hallottuk, aki 1992-ben kezdett el zenével foglalkozni, de a siker csak 6 évvel később érkezett el számára, amikor is megjelent az első szólóalbuma, a Moving Melodies. Mára már a világ egyik legnagyobb DJ-je lett, 9 albummal a háta mögött. Németország után pedig irány Olaszország, ahol 1983-ban egy rekethangú olasz énekes énekli, hogy Mesente mi cantare. A slágert egy egész ország fújta, még az is, aki nem beszélt olaszul.

A te zenéd. A te rádiód. Ez a Best FM. Eurotop 40. A 21.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best of Eurotop 40.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
2: Kötetlen elegancia, különleges ízek és felejthetetlen esték. Ez az Atelier Debrecenben. Élvezd a Fine Bistro hangulatát egy pohár bor vagy koktél mellett. Foglalj asztalt a +36 52 866 130-as telefonszámon, vagy a hotelicium.com/étterem oldalon.
3: Nagy géphez nagy mosás kell! Belker kamionmosó, hogy a szerelményed újra tisztán hódítsa az utakat! Debrecen, Diószegi út 38 per A. Belker. Tisztaság nagyban!
4: Vegyész, szakács, informatikus, asztalos, villanyszerelő. Mindenki azt kérdezi, mi leszek, ha nagy leszek. Hát, fogalmam sincs.
5: Akkor ne agyalj annyit. Gyere, próbáld ki magad, ismerj meg új szakmákat, és találd meg, mi érdekel igazán. Téged is vár a Hello Szakma, út a jövőbe pályaválasztási kiállítás a Debreceni Szakképzési Centrum szervezésében. Szeptember 28-án és 29-én új helyszínen, a Phoenix Arénában.
6: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en. Egy kontinens.
6: Egy slágerlista.
8: Európa legjobbjai.
6: Európa 40. A 17.

A kisvilágot hallgattuk meg a Cosmix-tól, Magyarország első olyan együttesétől, amely a 90-es évek elején meglehetősen nagy népszerűségnek örvendő happy hardcore és rave stílusokat játszotta. Korábban emiatt a magyar scooternek is hívták őket, de későbbi számaikkal el tudtak rugaszkodni ettől a sztereotípiától, és könnyedebb dalokat is írtak. Itt az Eurotop 40-ben egykori hazai kedveink között pedig már az emberek érkeznek, akiknek szintén a 90-es évek közepén jelent meg első nagylemeze, amely rögtön aranylemez lett. A zenekar működése alatt még két lemez dobott a piacra, a rádió viszont még a mai napig rendszeresen játsszák legnagyobb slágereiket, ilyen volt például a most következő Tábortűz.

0: Top 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kötetlen elegancia, különleges ízek és felejthetetlen esték. Ez az Atelier Debrecenben. Élvezd a Fine Bistro hangulatát egy pohár bor vagy koktél mellett. Foglalj asztalt a plusz 3652 866 130-as telefonszámon, vagy a hotellicium.com per étterem oldalon.
0: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
0: Megállás nélkül.
3: Hello, we are Imagine Dragons.
4: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
5: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
0: Bárhol is vagy.
6: Bárhol is vagy.
0: Ott van veled.
1: A Best FM.
0: A Best FM.
7: Minden eddiginél több nagyvállalat érkezhet a debreceni beszállítói fórumra. Illegális szemét lerakó helyet számoltak fel Balmazújvároson. Folytatódik a nyárias ősz. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
7: Újabb lehetőséget kaphatnak a debreceni kis- és középvállalkozások a nagyvállalati kapcsolatok építésére. Október 20-án rendezik meg az Észak-Alföldi Beszállítói Fórumot Debrecenben. Az EDC Debrecen által szervezett eseményre eddig 16 nemzetközi cég jelezte részvételét, de akár 20 nagyvállalat is érkezhet, amelyek helyi beszállítókat keresnek. A szervezők közleményükben jelezték már az eddigi 4 fórumon is több mint 1000 üzleti tárgyalás és több tucat beszállítói szerződés jött létre, erősítve a debreceni cégek és a nemzetközi nagyvállalatok együttműködését. Közel 2 millió forintnyi ékszert lopott el egy 72 éves Vámos Pércsi asszonyházából egy férfi. A tolvaj akkor surrant be az épületbe, amikor a nő az udvaron tartózkodott. 4 karikagyűrűt, 2 nyakláncot, 1 karláncot és 2 medált vitt el. A férfi néhány perccel később visszatért, és amikor a kapuban összetalálkozott a ház tulajdonosával, azt mondta, hogy megtetszett neki az udvaron lévő szőlő és szeretne venni belőle. Az asszony 2 fürtöt adott neki, majd a férfi távozott. A nő csak később vette észre, hogy eltűntek az ékszerei, ezért értesítette a rendőröket. A vámospércsi rendőrök azonosították az elkövetőt, egy 50 éves zsákai férfit, aki kihallgatásán beismerte a lopást. Számolt be róla a Hajdú Press. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a Nébih. A teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
8: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink kb. 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
7: Illegális szemét lerakó helyet számoltak fel Balmazújvároson. A Malom utcában évek óta problémát jelentett a szemétgyűjtés. Most a területről mintegy 160 tonnányit szállítottak el. A munka több millió forintba került volna az önkormányzatnak, a helyi együttműködésnek köszönhetően azonban a költségeket sikerült minimálisra csökkenteni. A település vezetői a helyszínen az ott élőkkel is egyeztettek, akik vállalták, hogy a jövőben figyelnek a terület állapotára, írja a HAON. Igazi vénasszonyok nyara lesz jellemző a következő napokban is, Debrecenben és a környéken. Akár 25 fokig is felmelegedhet a levegő, és a nappalok jó részt napos időben telhetnek. Az előrejelzések szerint egyelőre csapadékra nem számíthatunk, az éjszakai órákban viszont akár 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
9: Most is veled,
0: Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéi. A 16.

A Londonból zenét hallgatuk meg itt az Eurotop 40-ben, ez volt a Requiem. A csapat egy Németországban alapított angol diszkóduó volt, akik a 80-as évek második felében váltak népszerűvé Európa szerte, vidám, jó ritmusú felvételeikkel, különösen első nagy lemezük bővelkedes lágerekben. Róluk készült az Emberrabló lányok című magyar film, amelyet azonban végül nem mutattak be. A London Boys tagjai 1996. januárjában egy tragikus autóbalesetben sajnos életüket vesztették. A következő percekben filmzenei kitérőnkhöz érkezünk itt az Eurotop 40-ben. Ezúttal a lányok nagy kedvencét, a Bridget Jones naplóját idézzük meg. A 2001-ben készült angol-amerikai romantikus vígjáték Helen Fielding azonos című regénye nyomán készült. A filmzenéjét pedig Jimmy O'Neill-nak köszönhetjük, ez pedig az All By Myself, ez szól már is itt az Eurotop 40-ben.

0: Egy újabb topsláger.
1: A Best FM-en.

A Soho Party utolsó albumáról az eredeti 1998-as változat szólt itt a Best FM-en. Az Éjjel soha nem érhet véget című dal a magyar válogatott szurkolói körében a selejtező mérkőzések idején újra népszerűvé vált, amelyet a drukkerek érekeltek. Ezt követően az MLS a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokságra kijutott magyar csapat indulójává választotta, és több mérkőzés előtt is elhangzott a zeneszám remixelt és eredeti változata. A bajnokság nyitó mérkőzés előtti koncerten David Guetta francia lemezlovas és lejátszotta a dalt. Az Eurotop 40 heti listájának dobogósai hamarosan érkeznek, előtte viszont még meghallgatjuk Rácz Gergő dalát, ami sokak számára az X-Faktor első szériájának top 4 előadója hangján is ismerős lehet. A Bennünk a világ című dal eredetét azonban Rácz Gergő 2006-ban énekelte fel, ez érkezik már is.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Koszos az autód? Ragyog jön újra! Belker Autómosó. Gyorsan, alaposan, látványosan. Debrecen, Diószegi út 38 per A. Belker. Tiszta autó. Jobb érzés.
3: Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoya prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jó látás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
4: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 000 forint kafetériával vált operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
1: Ez reklám volt.
0: A Best FM-en.
5: Akár néhány óra alatt elindítható a fűtés a debreceni társasházakban. Még mindig tart a szavazás az év kilátója címért. Új tervek készülnek az egyetem tér átalakítására. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Elkezdődött a fűtési szezon Debrecenben is. A debreceni hőszolgáltató mintegy 34 ezer háztartás fűtéséről gondoskodik. A társasházakban a közös képviselők kérhetik a szolgáltatás elindítását. A szakemberek szerint erre akár néhány órán belül sor kerülhet. A hőközpontok automatikusan a külső hőmérséklet alapján szabályozzák a fűtést, így az időjárás változásához is alkalmazkodnak. Erről beszélt a Dehírnek Kalán Péter, a debreceni hőszolgáltató ZRT szolgáltatási vezetője.
6: Mi 48 órán belül kötelesek vagyunk a fűtésbe indítani, mivel a tömböknek a nagy része már tárfelügyelt, ezért tulajdonképpen 1-2 órán belül el tudjuk indítani a fűtést. Okos hőközpontjaink vannak, tehát attól nem kell félni, hogy ha véletlenül hamarabb beindul, vagy beindítják, vagy kérik a fűtés beindítását, akkor majd milyen magas lesz a számla.
5: Új tervek készülnek az egyetem tér átalakítására Debrecenben. A szakmai és társadalmi egyeztetésen felmerült egy formára nyírt platánfasor kialakítása, valamint egy zenepavilon vagy színpad elhelyezése is. A cél, hogy a tér megőrizze francia kert jellegét, miközben több zöld felületet és árnyékos pihenőhelyet kapjon. A módosított tervekről a következő hetekben folytatódnak az egyeztetések. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
7: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplénig találunk összöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
5: Igazi vénasszonyok nyara lesz jellemző a következő napokban is, Debrecenben és a környéken. Akár 25 fokig is felmelegedhet a levegő, és a nappalok jó részt napos időben telhetnek. Az előrejelzések szerint egyelőre csapadékra nem számíthatunk, az éjszakai órákban viszont akár 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.

0: Miley Cyrus.
1: Ed Sheeran.
2: Charlie Puth.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
4: Tizedik ezen a héten.
5: A nyár egyik slágere az Önádör nevű holland elektronikus zenész párostól. A Talk to You.
4: 9. lett
5: a Team Impala együttes

Jazz, a new religion. Hetedik ezen a héten, Alex Warren újdonsága, a Fever Dream. Hatodik, egy törött klub kedvenc, Ankara Echoes és a Benny Al, Afro House remixe.

hashtag-ul Los Angeles-i la început. Harmadik ezen a héten Teddy Swims és a legújabb dala tőle, a Missen Noitor. Második lett egy háromfős alternatív rockban.

0: Eurotop 40
1: heti lista vezetője.
0: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első.
2: Shakira és a VB

0: Egy kontinens. Egy slágerlista. Európa legjobbjai. Európa 40.
1: Köszöntjük Adalbert nevű hallgatóinkat! Az Adalbert germán eredetű férfi név, elemeinek jelentése nemes, fényes, híres. A középkorban a magyar Béla névvel azonosították mesterségesen. Női változata Adalberta, rövidített változata Albert. A név legismertebb viselői többek között Szent Adalbert püspök, első István király nevelője, Schaffer Adalbert 19. századi festő, és természetesen ön kedves Adalbert, aki most a rádiót hallgat.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vegyész, szakács, informatikus, asztalos, villanyszerelő. Mindenki azt kérdezi, mi leszek, ha nagy leszek. Hát, fogalmam sincs.
3: Akkor ne agyalj annyit. Gyere, próbáld ki magad, ismerj meg új szakmákat, és találd meg, mi érdekel igazán. Téged is vár a Hello Szakma, út a jövőbe pályaválasztási kiállítás a Debreceni Szakképzési Centrum szervezésében. Szeptember 28-án és 29-én új helyszínen, a Phoenix Arénában.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hi, this is James Blunt.
7: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
8: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
9: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Bárhol is vagy,
10: bárhol is vagy,
4: ott van veled
11: a Best FM.
4: A Best FM.

0: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: És kacok, ezt találtam.
2: Hoppá, a fényképezőgépem.
1: A hátsó ülés alól sikerült kimentenem.
3: A fotók is vannak rajta?
1: Igen. Némelyik durvább, mint gondoltuk.
3: Nem hiszem, mutasd meg.
2: Várj. Együtt nézzük meg a képeket, oké? Egyszer. Utána töröljük a bizonyítékot.
4: Szerintem most azonnal töröljük.
3: Megőrültél? Tudni akarom, hogy kerültem kórházba. Rajta van?
1: Na, hogy rajta.
2: Szóval, csak egyszer. Jó?
3: Jó.
4: Jó.
1: Jó.
0: Egy filmzene most.
5: A Best FM-en.
6: Ó, szűz anyám!
7: Cickófalvá!

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja,

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Új vezetők a Debreceni Egyetem szemészeti ellátásában. Második világháborús robbanógránátokat találtak a Füredi úton. Kitart az indián nyár. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Új vezetőkkel folytatódik a munka a Debreceni Egyetem szemészeti ellátásában. Október 1-től Újhelyi Bernadett és Verebné Takács Lili egyetemi docensek koordinálják a járóbeteg ellátást, illetve a műtéti tevékenységet. Feladatuk a Nagyerdei, a Kenézi Gyula és a Gróf Tisza István kampusz szemészeti ellátásának összehangolása, a betegutak és a műtéti folyamatok fejlesztése. A cél, hogy a betegek gyorsabban és hatékonyabban jussanak megfelelő ellátáshoz. A Debreceni Egyetem szemészeti ellátása a teljes szakmai spektrumot lefedi. A Nagyerdei kampuszon működő szemklinika a Daganatos Szembetegségek Országos Ellátóközpontja. Közölte rádiónkkal az unidep.hu. Második világháborús robbanógránátokat találtak Debrecenben a Füredi úton. A tűzszerészek a buszmegálló környékén 5 darab 10,5 cm-es magyar romboló gránátot azonosítottak a napokban. A területet a tűzszerészeti munkálatok idejére lezárták, ezért a Dózsa-György út és a Böszörményi út közötti szakaszon korlátozták a forgalmat. A robbanó testeket későbbi megsemmisítésre elszállították, a helyszínen pedig más eszközt nem találtak. A Honvédelmi Minisztérium arra figyelmeztet, hogy aki elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, ne nyúljon hozzá, hanem haladéktalanul jelentse a rendőrségen. Olvasható a Haonon. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is, az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr a lezredes.
2: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben sem veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
1: Igazi vénasszonyok nyara lesz jellemző a következő napokban is, Debrecenben és a környéken. Akár 25 fokig is felmelegedhet a levegő, és a nappalok jó részt napos időben telhetnek. Az előrejelzések szerint egyelőre csapadékra nem számíthatunk, az éjszakai órákban viszont akár 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: azért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakod vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A te zenéd.
2: A te zenéd.
1: A te rádiód.
2: A te rádiód. Ez a Best FM.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: Minden eddiginél több nagyvállalat érkezhet a Debreceni Beszállítói Fórumra. Illegális szemét lerakó helyet számoltak fel Balmazújvároson. Folytatódik a nyárias ősz. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Újabb lehetőséget kaphatnak a debreceni kis- és középvállalkozások a nagyvállalati kapcsolatok építésére. Október 20-án rendezik meg az Észak-Alföldi Beszállítói Fórumot Debrecenben. Az EDC Debrecen által szervezett eseményre eddig 16 nemzetközi cég jelezte részvételét, de akár 20 nagyvállalat is érkezhet, amelyek helyi beszállítókat keresnek. A szervezők közleményükben jelezték már az eddigi 4 fórumon is több mint 1000 üzleti tárgyalás és több tucat beszállítói szerződés jött létre, erősítve a debreceni cégek és a nemzetközi nagyvállalatok együttműködését. Közel 2 millió forintnyi ékszert lopott el egy 72 éves vámospércsi asszonyházából egy férfi. A tolvaj akkor surrant be az épületbe, amikor a nő az udvaron tartózkodott. 4 karikagyűrűt, 2 nyakláncot, 1 karláncot és 2 medált vitt el. A férfi néhány perccel később visszatért, és amikor a kapuban összetalálkozott a ház tulajdonosával, azt mondta, hogy megtetszett neki az udvaron lévő szőlő és szeretne venni belőle. Az asszony 2 fürtöt adott neki, majd a férfi távozott, a nő csak később vette észre, hogy eltűntek az ékszerei, ezért értesítette a rendőröket. A vámospércsi rendőrök azonosították az elkövetőt, egy 50 éves zsákai férfit, aki kihallgatásán beismerte a lopást. Számolt be róla a Hajdú Press. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉBIH. A teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉBIH Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
4: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink körülbelül 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
3: Illegális szemét lerakó helyet számoltak fel Balmazújvároson, a Malom utcában évek óta problémát jelentett a szemétgyűjtés. Most a területről mintegy 160 tonnányit szállítottak el. A munka több millió forintba került volna az önkormányzatnak, a helyi együttműködésnek köszönhetően azonban a költségeket sikerült minimálisra csökkenteni. A település vezetői a helyszínen az ott élőkkel is egyeztettek, akik vállalták, hogy a jövőben figyelnek a terület állapotára, írja a HAON. Igazi vénasszonyok nyara lesz jellemző a következő napokban is, Debrecenben és a környéken. Akár 25 fokig is felmelegedhet a levegő, és a nappalok jó részt napos időben telhetnek. Az előrejelzések szerint egyelőre csapadékra nem számíthatunk, az éjszakai órákban viszont akár 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.

0: Ez a Best Hétvége. Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Akár néhány óra alatt elindítható a fűtés a debreceni társasházakban. Még mindig tart a szavazás az év kilátója címért. Új tervek készülnek az egyetem tér átalakítására. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Elkezdődött a fűtési szezon Debrecenben is. A debreceni hőszolgáltató mintegy 34 ezer háztartás fűtéséről gondoskodik. A társasházakban a közös képviselők kérhetik a szolgáltatás elindítását. A szakemberek szerint erre akár néhány órán belül sor kerülhet. A hőközpontok automatikusan a külső hőmérséklet alapján szabályozzák a fűtést, így az időjárás változásához is alkalmazkodnak. Erről beszélt a Dehírnek Kalán Péter, a debreceni hőszolgáltató ZRT szolgáltatási vezetője.
3: Mi 48 órán belül kötelesek vagyunk a fűtésbe indítani, mivel a tömböknek a nagy része már tárfelügyelt, ezért tulajdonképpen 1-2 órán belül el tudjuk indítani a fűtést. Okos hőközpontjaink vannak, tehát attól nem kell félni, hogy ha vetlen hamarabb beindul, vagy beindítják, vagy kérik a fűtésbe indítását, akkor majd milyen magas lesz a számla.
2: Új tervek készülnek az egyetemtér átalakítására Debrecenben. A szakmai és társadalmi egyeztetésen felmerült egy formára nyírt platánfasor kialakítása, valamint egy zenepavilon vagy színpad elhelyezése is. A cél, hogy a tér megőrizze francia kert jellegét, miközben több zöld felületet és árnyékos pihenőhelyet kapjon. A módosított tervekről a következő hetekben folytatódnak az egyeztetések. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
4: Soprontól, a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplén találunk döntősöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodás is igényel. Fenntartható természetjárás része ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
2: Igazi vénasszonyok nyara lesz jellemző a következő napokban is, Debrecenben és a környéken. Akár 25 fokig is felmelegedhet a levegő, és a nappalok jó részt napos időben telhetnek. Az előrejelzések szerint egyelőre csapadékra nem számíthatunk, az éjszakai órákban viszont akár 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: Új vezetők a Debreceni Egyetem szemészeti ellátásában. Második világháborús robbanó gránátokat találtak a Füredi úton. Kitart az indián nyár. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Új vezetőkkel folytatódik a munka a Debreceni Egyetem szemészeti ellátásában. Október 1-től Újhelyi Bernadett és Verebné Takács Lili egyetemi docensek koordinálják a járóbeteg ellátást, illetve a műtéti tevékenységet. Feladatuk a Nagyerdei, a Kenézi Gyula és a Gróf Tisza István kampusz szemészeti ellátásának összehangolása, a betegutak és a műtéti folyamatok fejlesztése. A cél, hogy a betegek gyorsabban és hatékonyabban jussanak megfelelő ellátáshoz. A Debreceni Egyetem szemészeti ellátása a teljes szakmai spektrumot lefedi. A Nagyerdei kampuszon működő szemklinika a Daganatos Szembetegségek Országos Ellátóközpontja. Közölte rádiónkkal az unide.hu. Második világháborús robbanógránátokat találtak Debrecenben a Füredi úton. A tűzszerészek a buszmegálló környékén 5 darab 10,5 cm-es magyar romboló gránátot azonosítottak a napokban. A területet a tűzszerészeti munkálatok idejére lezárták, ezért a Dózsa-György út és a Böszörményi út közötti szakaszon korlátozták a forgalmat. A robbanó testeket későbbi megsemmisítésre elszállították, a helyszínen pedig más eszközt nem találtak. A Honvédelmi Minisztérium arra figyelmeztet, hogy aki elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, ne nyúljon hozzá, hanem haladéktalanul jelentse a rendőrségen. Olvasható a Haonon. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr a lezredes.
4: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
3: Igazi vénasszonyok nyara lesz jellemző a következő napokban is, Debrecenben és a környéken. Akár 25 fokig is felmelegedhet a levegő, és a nappalok jó részt napos időben telhetnek. Az előrejelzések szerint egyelőre csapadékra nem számíthatunk, az éjszakai órákban viszont akár 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.

0: én is. Ez a Best FM.
1: Mindig veled.
2: Minden eddiginél több nagyvállalat érkezhet a Debreceni Beszállítói Fórumra. Illegális szemét lerakó helyet számoltak fel Balmazújvároson. Folytatódik a nyárias ősz. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Újabb lehetőséget kaphatnak a debreceni kis- és középvállalkozások a nagyvállalati kapcsolatok építésére. Október 20-án rendezik meg az Észak-Alföldi Beszállítói Fórumot Debrecenben. Az EDC Debrecen által szervezett eseményre eddig 16 nemzetközi cég jelezte részvételét, de akár 20 nagyvállalat is érkezhet, amelyek helyi beszállítókat keresnek. A szervezők közleményükben jelezték már az eddigi 4 fórumon is több mint 1000 üzleti tárgyalás és több tucat beszállítói szerződés jött létre, erősítve a debreceni cégek és a nemzetközi nagyvállalatok együttműködését. Közel 2 millió forintnyi ékszert lopott el egy 72 éves vámospércsi asszonyházából egy férfi. A tolvaj akkor surrant be az épületbe, amikor a nő az udvaron tartózkodott. 4 karikagyűrűt, 2 nyakláncot, 1 karláncot és 2 medált vitt el. A férfi néhány perccel később visszatért, és amikor a kapuban összetalálkozott a ház tulajdonosával, azt mondta, hogy megtetszett neki az udvaron lévő szőlő és szeretne venni belőle. Az asszony 2 fürtöt adott neki, majd a férfi távozott. A nő csak később vette észre, hogy eltűntek az ékszerei, ezért értesítette a rendőröket. A vámospércsi rendőrök azonosították az elkövetőt, egy 50 éves zsákai férfit, aki kihallgatásán beismerte a lopást. Számolt be róla a Hajdú Press. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉBIH. A teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉBIH Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
3: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink körülbelül 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredetű megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
2: Illegális szemét lerakó helyet számoltak fel Balmazújvároson, a Malom utcában évek óta problémát jelentett a szemétgyűjtés. Most a területről mintegy 160 tonnányit szállítottak el. A munka több millió forintba került volna az önkormányzatnak, a helyi együttműködésnek köszönhetően azonban a költségeket sikerült minimálisra csökkenteni. A település vezetői a helyszínen az ott élőkkel is egyeztettek, akik vállalták, hogy a jövőben figyelnek a terület állapotára, írja a HAON. Igazi vénasszonyok nyara lesz jellemző a következő napokban is, Debrecenben is a környéken. Akár 25 fokig is felmelegedhet a levegő, és a nappalok jó részt napos időben telhetnek. Az előrejelzések szerint egyelőre csapadékra nem számíthatunk, az éjszakai órákban viszont akár 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.

direction of the groove.